0: Ez a hazug ébren léte. Hol van az igaz a káma, meg a húsleves szérnemet.
1: EU Radio.